0: Vojvodina. Pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis.
1: Takrat žarometi so posilili blagodejno temo na sonce.
0: Neizpolnjen sen, žareča zvezda, oddaljene novice, pogoreli na celi črti.
2: Pozor na to, svoje seme.